0: Emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 31-e, hétfő van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A gyulai Szent Miklós román ortodox templom harangját hallották. Az első dokumentum, amely említést tesz a városról, 1313-ból való. A Gyulán élő román nemzetiségű lakosság nagyon tisztelte ősei vallását. Már 1695-ben itt egy erős román ortodox gyülekezet működött. A törökök visszavonulása után a város Harrucher János tulajdonába került, aki a románokat a vár közvetlen közelébe telepíti. A városnak ezt a részét a mai napig nagy román városnak nevezik. Itt a vár mellett épült meg 1721-ben fából az első román ortodox templom. 1801-ben hatalmas tűzvész pusztított az egész városban, és a templom is leégett. Az új templom alapkövét 1802-ben rakták le. A munka Ziegler József ács és kömműves irányítása alatt 10 év megszakítással 1824-ig tartott. Barokk stílusban épült, klasszicista elemekkel ötvözve. A műemléktemplom védőszentje Szent Miklós. Az ikonosztázion a templom egyik legértékesebb darabja. Az aradi Mihajlo Janis szermester műhelyében készült. A rajta levő ikonokat Arszat Teodorovicsi szerb festőművész készítette 1824 és 1827 között. 1928 nyarán Predmerszky Béla budapesti festőművész a mennyezetre freskókat készített. A torony azonban csak 1854-ben épült meg, magassága a keresztel együtt 42 méter. Először 1946-ban egy kis harang, majd ezt követte a középső, és végül 1960-ban a legnagyobb harang került a toronyba. Mindhárom harangot Szlezák Rafaelné öntötte Pest-Szent-Lőrincen.

Egy korábbi műsor ismétlését hallják. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő órában három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Tóti Kenikő.

0: A portré vendége Kóródi Beatrix, rendi neve alapján Mária Veronika nővér, a ferences szegénygondozó nővérek általános főnöknője, és Farkas Gyula, az esztergomi Boldog Ceferino alapítvány elnöke. Az ő kettejük együttműködése nem olyan rég kezdődött. Gyula 3 évvel ezelőtt úgy érezte, hogy az Isten feladatot bízott rá, hogy a környezetében élő cigánytestvérek összetartását támogassa hitbéli megerősödésük révén. Gyula a feladathoz segítőkre is talált. Az esztergomban szolgáló ferences szegénygondozó nővérek által, akik több tevékenységük mellett cigánypasztorációval, vagyis a romák lelki gondozásával is foglalkoznak. Mindketten küldetésüknek érzik, hogy az evangéliumot a szeretet nyelvén megismertessék azokkal, akiknek szükségük van rá. Köszöntöm Önöket, Tóti Kenikő vagyok. Ma Veronika nővérrel és Farkas Gyulával beszélgetek. Tartsanak velünk! Köszöntöm a stúdióban Kóródi Beatrixot, rendi neve alapján Mária Veronika nővért, a ferences szegénygondozó nővérek általános főnökét, és Farkas Gyulát, az esztergomi Boldog Ceferino alapítvány elnökét.
1: Nagy szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatóit.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit, aki hallgatja a rádiót.
0: Nagyon örülök, hogy eljöttek így ketten, és hogy kettőjük között most milyen hivatásbeli kapcsolódás van esetleg, vagy milyen közös cél, amin dolgoznak, az ugye ki fog derülni az önök életének bemutatása által. Megmutatjuk azt, hogy milyen utat jártak be addig, amíg az isteni gondviselés által megismerhették egymást, és jelenleg egy közös cél érdekében a cigánypasztoráció területén a cigány emberek lelki gondozásával foglalkoznak különböző módon. Kezdjük a bemutatást, azt gondolom, Veronika nővérrel. Szólíthatom itt, ugye?
1: Igen, igen.
0: Ön ugye Gyöngyösön született, 10. gyermekként a családban. Milyen igen. volt a gyermekkora? Nagy családban talán elég hamar megtanulja az ember megosztani másokkal a javait, mindenét, bármit, akár még az idejét is. Milyen mintát kapott a szüleitől? Mennyire voltak a szülei mások felé fordulók, segítők, befogadók?
1: Azt hiszem, hogy így a gyerekkoromban, meg így fiatal koromban is azért így nagyon sok példa áll előttem így a szüleim életéből. Így nagyon emlékszek, hogy anyukám, ő egy ilyen, mind a ketten nagyon mélyen hívők voltak. És anyukám, emlékszem, mikor így mesélte, hogy ilyen nagyon fiatal lányka volt még, és egy rokont ment meglátogatni, és volt nála egy kis ennivaló, és megállította őt egy szegény ember, és hát, hogy így odaadta neki az ennivalóját, ami az ő uzsonnája lett volna, és hogy utána azt érezte, mintha egy ilyen meleg kéz megsimította volna az arcát, és ezt mindig úgy mesélte el, hogy ő úgy gondolja, hogy őt akkor a jóisten megsimogatta ezért, hogy így jót tett. És így az életükben én később is azt láttam, ahogy így a például apukámnak a keresztapját, ahogy így befogadtuk, nem nagyon volt időskorában olyan családtag, aki így gondozta volna, és emlékszek, hogy ott lakott nálunk, így a szobából le lett kerítve egy része a Boldizsár bácsinak. Akkor később anyukámnak a testvérét fogadtuk be, szintén ott lakott nálunk így időskorában, és hát így főleg így a szüleim így gondozták, segítették őket. Anyukám így a Karitászban is részt vett, és így emlékszek, hogy ott a házunk mellett a játszótéren nagyon sokszor volt egy hajléktalan, akit egyébként így ismertünk, és anyu mindig vitt le neki ebédből, ami megmaradt, és adta oda neki. Tehát, hogy nagyon sok ilyen példát láttam, ahogy ők így másokon segítenek, meg mások felé fordulnak. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt így gyerekkoromban így már nagyon magamba szívtam, így öntudatlanul is, hogy ez a példa ott állt előttem.
0: Igen, ahogy mondják, hogy a gyerekek a szülők példáját követik, az ő lábnyomukban haladnak legtöbb esetben, és ugye itt most egy pozitív példát hallgattunk, de mennyire volt ebben szerepe annak, hogy a szülei hitben járók voltak, és hogy az ő Isten iránti szeretetük mennyiben volt befolyással arra, hogy hogyan nevelték a gyerekeiket?
1: Hát szerintem az eléggé befolyással volt, mert így arra így nagyon emlékszek, hogy így minden vasárnap együtt mentünk a templomba, szentmisére, így gyerekkorunkban, bár én még ugye az a előző rendszer idején nőttem fel, ahol még nem volt dicsőség az, hogy hittanra járunk, de minden testvérem én is jártunk így hittanra, tehát így apukám például ő mérnök volt, gépészmérnök, és mondjuk előléptették volna, hogyha belép a pártba. De ő mondta, hogy ő nem fog a templomba majd az oszlopok mögött megbújni, csak azért, hogy titkolja a vallását, és mondta, hogy ő inkább nem lép be a pártba, és így soha nem is nevezték ki mondjuk így magasabb pozícióba. Tehát, hogy azt gondolom, hogy mind a kettőjüknek anyukám, amikor csak tehette őszinte, akár minden nap misére ment. Tehát, hogy ezt a példát azért így nagyon láttuk gyerekekként otthon, meg közösen imádkoztunk így étkezések előtt, esti imák. Tehát, hogy ezek azért így nagyon mélyen belém ívódtak. Még akkor is, hogyha abban az időben nekem mondjuk nem volt egy nagyon mély személyes istenhitem, de azt gondolom, hogy ez így nagyon megtartott nagyon sokáig engem.
0: De az alapokat megkapta.
1: Igen.
0: És az, hogy elmondta, hogy az édesapja nem volt hajlandó megalkuvóvá válni, úgyhogy közben 10 gyermeke volt. Tehát azért ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az ember még akkor sem adja fel az elveit. Én azért tartom fontosnak ilyenkor, hogy ugye a téma is fontos, amiről beszélni fogunk, a cigánypasztoráció, de azért tartom fontosnak, hogy megismerjük az embert, azt, aki ezzel foglalkozik, hogy jutott odáig, hogy az ő személyes sorsa az milyen volt, és most áttérnék Gyulára, ugye Gyula Esztergomban született, ő egy 4 gyermekes családban. Milyen gyermekkorra emlékszik vissza? Milyen volt az a cigány közösség például? Mennyire volt meg az összetartás az ön gyermekkorában? Mi az, ami úgy nyomot hagyott önben?
2: Hát én nekem, amikor még kicsike gyerek voltam, sajnos a én szüleim elváltak egyébként, akkor 9 éves voltam, amikor ők elváltak, de előtte olyan emlékeim vannak, hogy nagyon összetartó család volt, például a nagymamámnál, nagypapámnál rendszeresen összejöttünk, úgy a anyukámnak a testvérei összejártunk, ilyenkor a nagymamám egy ilyen nagyon nagy alumínium fazékba főzött úgy, hogy körülbelül ilyen 20 fő felnőtt, és szerintem 30 gyerek, és mindenki abból evett, alig vártuk már, hogy kész legyen ez a étel, és az olyan nagyon nagy szeretettel készült az a ennivaló. Legtöbbször gyúrtészta volt, azt nagyon szerettük, és arra emlékszem, hogy ezek az alkalmak, ezek nagyon jó alkalmak voltak. Rengeteget játszottunk a gyerekekkel, felnőttek, azok mindig beültek a szobába, beszélgettek.
0: Hallgatták a felnőtteket, hogy miről beszélnek?
2: Hát legtöbbször inkább mi kint játszottunk a udvaron. De azt hallottuk, amikor kész volt ennivaló, mindenki szaladt, és akkor a nagymamám ilyen nagy merítő kanállal szedett mindenkinek.
0: Ezek nagyon szép emlékek, és nagyon szép élmények is. Gondolom, hogy ezeket úgy megőrzi végig az ember egész élete során. Mi az, amit most lát mondjuk a cigány közösségekben, hogy megvan-e még mindig ez az összetartozás, hogy egy nagy tárban főzünk, és mindenki férjen hozzá ehhez az ételhez. Vagy a világ, ahogy változik, akkor változnak ezek a dolgok is?
2: Én azt gondolom, hogy talán ezek a nagy összejövetelek, ezek picikét enyhültek, már nem annyira nagy körben jövünk össze, de például azt el tudom mondani, hogy nálunk, a mi családunkban, édesanyámnál nagyon sokszor összejövünk mi testvérek, és anyukám mindig vár minket egy ilyen főzött étellel. Nálunk a fiaim azok nagyon szeretik a rántott húst, és nagyon sokszor készíti anyukám a rántott húst nekik, és arra mindig odafigyel azért, hogy én például jobban szeretem a ilyen csontosabb csirkét, vagy csirke combokat, vagy csirke szárnyat, nekem mindig készít külön. Szóval ez a fajta szeretet, ez mindig ott van.
0: Az étkezések azért milyen fontosak? Szeretet, vendégség, úgy is mondják ugye az egyháznál is, odafigyelés, hogy mit szeret a másik, mit nem. Azért 10 gyermek mellett ez hogyan történt?
1: Hát nekem nagyon jó dolgom volt, mert én voltam a legkisebb, és egy kicsit el is kényeztettek, azt hiszem. Én elég válogatós voltam kiskoromban így az ételekben, de azt így láttam, hogy anyukám így, tehát, hogy így mindig úgy csinálja, ahogy én szeretem. Úgy tálalja föl. Én ellentétben nem szerettem nagyon a csontos húsokat, úgyhogy nekem mindig a finom húst adták oda. Tehát, hogy mi is viszonylag szegényen nőttük föl, tehát ilyen egyszerű ételeket ettünk, de nagyon finoman főzött anyukám, és igazából mindent szerettünk, amit csinált.

0: Mind a ketten azért egy olyan közösségből, egy olyan családból jöttek, ahol már megtapasztalták a szeretetnek azt a formáját, amiben benne van az odafigyelés, benne van az, hogy a kisebbre, az elesettebbre, a szegényre figyelünk. És ugye ez aztán ki is teljesedett majd később a hivatásukban, a munkájukban, de haladjunk szépen sorrendben. Most Gyulához szólnék, aki szeretett ugye focizni, és egy alkalommal ugye meghívták egy rendezvényre, ahol foci előtt egy kültéri szentmisét tartottak, Székely János püspök atya tartotta ugye ezt a szentmisét. Milyen hatással volt önre? Mit hallott akkor, amit korábban nem?
1: Hát igazából én kiskorom óta nagyon szerettem focizni, és sok időt töltöttem a focipályán. Itt a esztergomi cigánság között tudták is, hogy egyébként elég ügyes is voltam, és amikor volt bármiféle rendezvény, ilyen focitorna, vagy akármilyen meccs, akkor mindig szóltunk egymásnak, és így egy alkalommal nekem is szóltak, hogy ott Kertvárosban, a Schmidt-villa területén lesz egy focitorna, hogy jó lenne, hogyha elmennék velük focizni, mert lesznek pesti csapatok is, meg máshonnan is jönnek, Vácról, és hogy jó lenne, hogyha erős csapattal ki tudnánk állni. És hát ugye én örömmel igent mondtam, én úgy voltam vele, hogy focizni mindig szerettem, és miért ne játszanánk ilyen jobb csapatok ellen is. Akkor még nem tudtam, hogy a focitorna előtt lesz egy szentmise ott a kültéren, ahogy Székely János megrendezte ott a Schmidt-villa területén. És hát ugye akkor én már fiatal házas voltam, nekem akkor már egy kisfiam megszületett, a feleségemmel akkor már külön éltünk, és hát egy picikét nehézkes volt a helyzetünk, anyagilag is rosszul álltunk, dolgozgattam, vasazgattam. Aztán mondtam, hogy jó, hát hogy most mise van előtte, ez a foci előtt, akkor meghallgatjuk a misét, aztán gyors megyünk focizni. Csak úgy ott vagyunk, aztán a foci a lényeg, de hát a János atya elkezdett beszélni a család szeretetről, hogy milyen fontos szerepe van egy apának, hogy bánik a feleségével, hogy kell viselkedni a gyerekekkel. Olyan dolgokról, olyan szeretetről kezdett el beszélni, ami engem megfogott, és nagyon-nagyon érdekelt az, hogy ő ezt hogy gondolta, hogy honnan szedte, hogy mit jelent. És aki meghívott a focira őt egyébként, Sárközi János, unokatestvérem, őtőle kérdeztem, hogy hát ki ez a pap? Honnan jött ez a pap? Hogy eddig nem hallottam, vagy nem láttam? És akkor mondta el nekem, hogy ő Székely János, most már püspök atya, akkor még nem volt püspökké szentelve, és hogy minden csütörtökön szentmisét tart Esztergomba, van egy Ceferino kápolna, és hogy minden csütörtökön 5 órától van ott szentmise, hogyha szeretnék, akkor menjek el. És itt kezdődött el az, hogy én engem ennyire megfogott ez a szent beszéde János atyának, hogy elkezdtem ezekre a szentmisékre járni csütörtökönként.
0: Veronika nővér, ön hogyan látja ezt, hogy Gyula és Székely János püspök találkozása a foci meccs előtt, ez egy véletlen volt-e, hogy ez az isteni gondviselés?
2: Hát szerintem biztos, hogy nem volt véletlen, mert hogy a véletleneket azt mi a gondviselésnek mondjuk, mert nem tudhatjuk sokszor, hogy ami történik az életünkben, annak később milyen hatása lesz, milyen következménye, és sokszor visszatekintve látjuk azt, hogy ezek abszolút nem véletlenek voltak, hanem az Isten ezen keresztül vezette az utunkat, és ahogy így a Farkas Gyula, mi Gyopinak hívjuk, úgyhogy én szeretném a továbbiakban őt így hívni, mert hát így ismeri mindenki Esztergomban. Azt gondolom, hogy a Gyopi életében az, hogy ott a Székely János püspök atyával összetalálkozott, ez egy olyan kegyelmi esemény lehetett, ami őt elindította így a hitében, mélyebben, és szerintem, ha akkor nem találkoznak, lehet, hogy mi most nem ülünk itt együtt ebben a stúdióban.
0: Az egy nyitott fülekre talált, az, amit hallott ott, az is egy különleges dolog. Ez hogy történt, Gyula?
1: Igazából nekem a gyerekkoromban, ugye édesapám, mikor édesanyámtól elvált, akkor én a Mindszenti iskolában, egy katolikus iskolában jártam általánosba, és a alsó tagozatban még volt szerencsém Kisrigó László atya, aki most püspök atya lett, ő tartott nekünk hittant, és őtőle nagyon sok jó dolgot hallottam. És őnála voltam első áldozó is. És az az igazság, hogy a általános iskola elvégzése után én ezeket a dolgokat úgymond egy picikét úgy elhanyagoltam. Én nem jártam szentmisére, de nem azért, mert hogy én annyira elleneztem volna, vagy bármi problémám lett volna, hanem mert azt láttam, hogy édesanyámnak nehézségei vannak, egyedül dolgozott, a három húgommal eltartott minket, és én nekem ott kellett hagynom a iskolát is. Elmentem segédmunkásként dolgozni, és amit akkoriában kaptam, 3000 forintot kaptam, egy napi bérem annyi volt, én azt minden nap odaadtam anyámnak, hogy főzzön belőle nekünk. Mert az, amit ő keresett, ő utcaseprőként dolgozott, az kevés volt. Az nem volt elég a villanyt kifizetni, a rezsit, a vizet, és így ezzel tudtam őt segíteni. Ezáltal egy picikét én egy picit eltávolodtam akkor a Istentől. És amikor ezen a szentmisén, amit János atya tartott, ez nekem akkor olyan érzés volt, hogy ezek a emlékek, amik gyerekkoromban voltak, ezek így visszatértek. Ezeket úgy belülről éreztem, hogy ez nekem hiányzik.
0: Ez az az alap, amit ugye megkapnak a nevelésben a gyerekek, aztán van olyan, hogy eltévejednek, mint az eltévejedett bárány, és akkor aztán egyszer valami kiváltja azt, hogy újra visszatérnek.
1: Igen, egy olyan érzésem volt, egy ilyen, mintha egy ismerős érzés, és akkor ez így János atyától jött, ez a család szeretet. Ez úgy gondoltam, hogy nekem erre szükségem van.
0: Most egy kicsit térjünk át Veronika nővére. Egerben érettségizett ön, és számítástechnikai folyamatszervező szakon fejezte be. Ezután pedig több évig dolgozott ugye adminisztrátorként, majd felvételt nyert az ELTE tanárképző főiskolai karára, és ott végzett 1999-ben matematika számítástechnikai tanári szakon. Ez egy elég érdekes kezdet, ha a jelenlegi hivatását tekintjük. Ki szeretett volna lenni például gyerekként, miről álmodozott?
2: Hát én olyan gyerek voltam, aki soha nem tudta, hogy mi akar lenni. De ez tényleg így volt. Tehát mindig utáltam ezeket a kérdéseket, mikor jöttek a felnőttek, és akkor, na, mi szeretnél lenni?
0: Mi leszel, ha nagy leszel?
2: Igen,
0: leszel,
2: és akkor mindig azt kellett mondani, hogy nem tudom. De tényleg nem
0: igen,
2: tudtam.
0: Igen, ezt én is nagyon, nagyon, hogy mondjam, megvetettem ezeket a kérdéseket, mert kisgyerek honnan tudja még, de van, akinek gyerekkorában vannak álmai, csak még van, hogy nem ismeri elmondani.
2: Igen, de nekem tényleg így nem volt. Nem tudom miért, de nem. És én igazából középiskolába is úgy kerültem, hogy egy barátnőm jelentkezett oda Egerbe. Apukám, ugye ez akkor még akkor számítástechnika, akkor kezdett egy kicsit így Magyarországon azért így felvirágozni. És akkor így apu azt mondta, hogy hát ezzel a jövőben azért így valószínűleg tudok majd valamit kezdeni. És akkor úgy voltam, jó, hát igazából teljesen mindegy, hova megyek tanulni. Akkor megyek oda, végülis érettségim lesz, de lesz mellette egy szakmai végzettségem is. És akkor ott voltam. Én igazából a matematikát szerettem mindig, tehát ezt így kicsi koromtól kezdve, és amikor így a főiskolai tanulmányaimon gondolkodtam, akkor így alapvetően az volt, hogy a matematika, és akkor mellé valamit kellett mindig keresni, hogy mit csináljak még hozzá felvételiknél, és akkor végül is így adódott, hogy a matematika számítástechnika szakon végeztem, de már mint tanár nem tanítottam iskolában, mert hogy ahogy elvégeztem a főiskolát, utána beléptem a rendbe.
0: Igen, ez lett volna ugye a következő kérdésem, hogy a főiskolai évei alatt mennyit formálódott az értékrendje, a gondolkodása, a hivatás iránti érdeklődése?
2: Hát elég sokat. Tehát otthon nekünk a plébánián, én egy ferences plébániára jártam Gyöngyösön, és ott egy nagyon jó ifjúsági közösség volt, és alapvetően már ebben az ifjúsági közösségben formálódott így a személyes hitem, meg az Isten kapcsolatom. Ott tapasztaltam meg egy ferences atyának, a Szendrei Miklós atyának a révén azt, hogy az Isten milyen személyesen szeret bennünket. És igazából ez indított el akkor így a hivatásom keresésében is. És mivel Budapesten jártam főiskolára, meg ott voltam kollégista, Budapesten azért sokkal több lehetőség volt arra, hogy így akár egy-egy nyitott templomba bemenjek. Nagyjából tudtam, hogy Budapesten hol van nyitva templom, hol van éppen szentségimádás, hova lehet beülni akár egy-két órára, hogyha éppen van szabadidőm. És ott az utolsó főiskolai évem alatt jártam a Szociális Testvérek Társaságának ilyen hivatáskereső kis csoportjába egy éven át. Hétről hétre találkoztam olyan fiatalokkal, akik szintén így a hivatásukat keresték. És engem nagyon sokat formált így a testvéreknek a tanításai, az a kis közösség, közben az otthoni közösségem, az együtt megélt imák, tezéimóórák, hittanok, a közös szolgálataink, tehát hogy ezek így mind valahogy így összeadódtak, hogy így szép lassan kikristályosodott az, hogy engem mire is hív az Isten, hova is hív.

0: Igaz az, hogy ha jól tudom, mindig attól félt, hogy nehogy apáca legyen?
1: Igen.
0: Itt is elve, tehát, hogy nővér, százetes nővér legyen. Mi volt ennek az oka?
1: Hát, még középiskolás koromban, ez még ugye rendszerváltás előtt volt, hát akkoriban nem voltak nagyon szerzetes nővérek. Én nem is láttam, így utólag tudom, hogy volt egy női közösség, akik működhettek a szétszóratás idején is, de hát én abszolút így nem láttam. Viszont így a kollégiumban hát kialakult egy ilyen szóbeszéd kicsit, hogy aki kicsit csendesebb, olyan kis, mit tudom én, egyszerűbb, gúnyoltak azzal, hogy na majd apáca lesz belőle. És akkor, mivel én is egy viszonylag csendesebb valaki voltam, így bennem ott volt, hogy na hát csak az nem, mert az kapcsolódott össze bennem ezzel a képpel, hogy az apáca az, aki ilyen szerencsétlen, ilyen kis ügyefogyott, ilyen sehova nem jó, hát az majd jó lesz annak. És amikor bekerültem az ifjúsági közösségbe, és ott a ferences atyákkal találkoztam, tehát az ő hivatásuk, ahogy ők élték, ahogy ők beszéltek a hivatásukról, az Istennek adottságukról, akkor formálódott át ez bennem nagyon, hogy ez nem ilyen selejtek gyülekezete, hanem hogy ez egy nagyon szép élet tud lenni.
0: Gyula, ugye már az imént említette, hogy az iskolát azt ott kellett hagynia, ugye a középiskolát nem tudta befejezni, mert elég hamar családfenntartóvá kellett válnia. De milyen álmai voltak gyerekként? Ugye 33 évesen végezte el a középiskolát, akkor érettségizett?
2: Igen, igen.
0: Esti tapozaton. És ez milyen új utat nyitott meg az életében? Tehát, hogy addig is történtek dolgok, és mi lett utána?
2: Azt, hogy elvégeztem a középiskolát 33 évesen, azt is János atyának köszönhetem, mert hogy én bekerültem a Ceferino közösségbe azáltal, hogy elkezdtem ezekre a misékre járni, és hát ott a akkori alapítvány vezetője indított többünknek, adtak lehetőséget, hogy elvégezhessük esti tagozaton ezt a érettségit végül is, és akkor az volt a tervem vele, hogy én nagyon szerettem volna foci edző lenni, én nagyon szerettem volna...
0: Akkor ez volt az álma, igen?
2: Ilyen szegényebb sorsú cigány gyerekeknek szerettem volna egy lehetőséget valahogy indítani arra, hogy ezeket a tehetségeket, akik így úgymond elvesznek a szegénység miatt, hogy hát ha mégiscsak lehetőséghez juttak, hogy lehessen belőlük élsportoló. És hát elvégeztem a iskolát, meglett a érettségim, de...
0: Elnézést, de most itt Veronika nővérrel éppen egymásra mosolyogtunk, tehát hogy Gyulának már akkor is az volt meg, hogy másokon segítsen. Folytassa nyugodtan.
2: Én bennem mindig szerepet játszott az, hogy én átéltem ezeket, és én úgy voltam vele mindig, hogy ha tehetem, akkor segítsem azokat az embereket, akik olyan helyzetben vannak, mint amilyenben én voltam, hogyha tudom, akkor segítsem őket, hogy lehetőséghez jussanak.
0: Volt egy 3 napos lelki gyakorlat, ugye? Ez a kurziló volt?
2: Igen.
0: Amit ön ugye kétkedve fogadott, amikor mondták önnek, hogy menjen el, az ön gondolataiban mi volt az, ami ellene szólt, és végül mi volt az, ami mellette szólt, hogy mégis elfogadta a meghívást, és milyen szándékkal indult el erre a 3 napos lelki gyakorlatra?
2: Hát maga a kurziló igazából megint csak János atyához kötődik.
0: Székely János püspök, igen.
2: Igen, a Ceferino közösségbe jártunk akkor Szentmisére, és hát János atya indított egy foci csapatot is.
0: Igen.
2: Ott Esztergomba, aminek a vezetésére megkért engem, hogy én legyek a foci csapatnak a vezetője, amit elvállaltam, és elindult ez a foci csapat, ez egy hivatalos nagypályás bajnokságban résztvevő foci csapat volt, és megbeszéltük János atyával, hogy alkalmanként elmegyünk a foci csapattal hozzá, ahol ő lakott, ott a Szent Adalbert, nem tudom, épület vagy...
1: Szent Adalbert központ.
2: Ilyen központi ház, igen. Ott volt neki lakása, akkor ilyenkor elmentünk oda hozzá, és akkor leültünk, ettünk zsíros kenyeret, teázgattunk, beszélgettünk, és hát János atya mondott nekünk történeteket, és valahogy ott ezen egy ilyen alkalmon említette nekem János atya, hogy nem akarsz elmenni kurzilóra? És akkor én mondtam neki, hogy mi az a kurziló, hát azt se tudtam, hogy mi az. És mondta, hogy ez egy 3 napos lelki gyakorlat. 3 nap, hogy is, hát én nem tudok 3 napra elmenni, hát hogy, hát én dolgozom, akkor fatelepünk volt, tűzifát árultunk, hanem én nem tudom itt hagyni 3 napra. És akkor ezzel így abba is maradt, mindenki hazament, aztán a következő héten elmentünk a csütörtöki Szent Misére, és János atya a mise folyamán, amikor fölemelte a Jézus testét, oltári szentséget, azt mondta, hogy íme az Isten báránya, boldogok, akiket meghív asztalához. És ezt úgy éreztem, hogy ez nekem szól, hogy meghív, és azt éreztem, hogy talán a kurzilót, amit én elutasítottam, hogy ezt nem kellett volna. Hogy az a meghívás az Jézustól jött. És érdekes módon a mise után János atya megint megkérdezte tőlem, hogy nem szeretnél elmenni kurzilóra? És akkor nem tudtam nemet mondani, mert úgy éreztem, hogy maga Jézus hív, és elmentem erre a kurzilóra, úgyhogy akkor már nem érdekel, hogy mi lesz a fateleppel, nem érdekel semmi, de ott akarok lenni.
0: Ezek azok a dolgok, amikről beszéltünk, hogy a Jóisten, amikor már elkezdi az ember útját irányítani, akkor a jó dolgok felé fordul, és mindig benne van az, hogy nem csak önmagáért, hanem majd azért a tevékenységért is, amit aztán folytatni fog a környezetében, a közösségével. Ugye Veronika nővér 1999-ben belépett a Ferences szegény gondozó nővérek közösségébe, és mi történt ezután?
1: Igazából, amikor beléptem a közösségbe, nekünk a rendünknek három házunk van Magyarországon, Esztergomba, Széchenyben és Siófokon, és én mind a három házunkban voltam, ez a rendünkben szokás, hogy mind a három háznak az életét megismerjük, és igazából bármelyik házunkba került, mindig találkoztunk cigányokat, tehát mindig voltak vagy olyan gondozottjaink, vagy olyan kapcsolataink, amikben segítettük őket. Tehát, hogy igazából így nem állt távol tőlem így kezdetektől sem. És akkor így, hát különböző forma volt az, ahogy tudtunk segíteni. Egy emlékszek rá, és jó fokon volt, hogy mondjuk korapetáltam gyerekeket, mivel hogy így a matek az így a szakom volt, tehát hogy akkor akár matematikába segítettem. Volt, hogy mondjuk ilyen fizikális segítséget próbáltunk adni, tehát akár az, hogy így élelemben segíteni, vagy ruhában, vagy egyszerűen csak meghallgatni őket, vagy Széchenyben is volt olyan, hogy volt olyan család, aki éppen menekült, akkor segítettünk őt eljutatni ilyen védett helyre. Tehát, hogy nagyon sokféle módon tudtunk így kapcsolatba kerülni. Ezek nagyrészt inkább ilyen fizikai, vagy mondhatnám, igen, hogy inkább fizikai segítség volt, mint mondjuk így kimondottan pasztoráció. De volt olyan, hogy az is jó fokon volt, hogy vittünk gyerekeket Szentmisére, vagy akár Széchenybe is volt ilyen. Tehát, hogy végül is a hithez is próbáltuk őket közelebb segíteni. Igazából, amiért mondjuk így szeretem is a közösségünket, hogy szegény gondozó nővérek vagyunk, hogy valahol a szegénységnek sokféle formája van, ami nem mindig azt jelenti, hogy anyagilag szegény valaki, hanem hogy egészen más formákban is, vagy lelkileg, vagy a magányban, vagy hogy valamit nem tud elintézni, nincs embere, aki segítsen neki. És én egy picit ugyanezt tapasztalom így a cigányság körében is, hogy sokféleképpen lehet, vagy kerültünk kapcsolatba velük így az évek során, éppen ahol szolgáltam azon a helyen.

0: Gyula életében is ugye történtek változások, mert akkor egy idő után, amikor már így erre az útra tért, Isten felé vezető útra, akkor ugye úgy érezte, hogy a Jóisten egy feladatot is bíz önre, és hogy a közelében élő cigány testvérekkel is kellene foglalkozni, vagy össze kellene őket hívni esetleg, összetartani, a katolikus hitről is beszélni. Ez hogyan történt?
1: Hát ez ott kezdődött, amikor a kurzilón részt vettem, akkor ott azt éreztem, hogy igazából Jézus megtölti a szívemet szeretettel. És átölel, és azt mondja, hogy így szeret, ahogy vagyok, és hogy ezt a szeretetet én, amit ott átéltem, amit kaptam, én ezt nem tudom magamban tartani. Ezt a szeretetet tovább szeretném adni. És ezen a kurzilón egy olyan közelségbe kerülünk Jézussal, amit nem szeretnénk elengedni. Szeretnénk, hogyha ott maradna velünk. Ez a kurziló indította el bennem, meg bennünk, úgy mondom most már a családomon belül is azt, hogy a szentségeken keresztül szeretnénk az ő közelében maradni, szeretnénk vele maradni.
0: Úgy tudom, hogy ennek a családjában is egy ilyen komoly változás történt.
1: Igen, igen. A gyerekekkel együtt, a párommal, a feleségemmel együtt részt vettünk akkor már a Veronika nővérék által szervezett szentségfelkészítő hittanon, akkor rendeztük a házasságunkat, egyházilag is összeházasodtunk, lettünk bérmálkozók, amik elmaradtak ezek a szentségek, ezeket mindent pótoltunk, és szerettünk volna Jézusnak a közelében maradni ezáltal. És amikor ez így elindult, ez a folyamat kurziló után, akkor egy idő után megértettem, hogy ezt a szeretetet a közösségben a legjobb megélni. Akkor, amikor én voltam kurzilón, akkor jó nagy közösség volt Esztergomba, akkor sokan jártunk össze, Szentmisén is rengetegen voltunk, voltak különböző programok, ott is nagyon sokan részt vettünk. De hát János atya elkerült Esztergomból Szombathelyre, nagyon hiányzik Esztergomból, egyébként most is nagyon sokat segít még így is, de azért az, hogy ő elkerült Szombathelyre, azért itt Esztergomba nagy változást okozott, és egy nagyon picikét a közösség szétszélett. És azt, amit tetszett említeni, hogy azt éreztem, Isten rám bíz egy feladatot, ez körülbelül 3 éve éreztem. Azt láttam, hogy nagyon sokan sajnos azt mondják, hogy ők megtértek, átmennek más vallásba, különböző vallásokba, és a római katolikusok, akik még Esztergomba meg a környékén vannak, azt éreztem, hogy őket kellene összehozni, összehívni, lehetőséget adni nekik, hogy megismerjék a igazi római katolikus vallást, megismerjék Jézust, hogy mi a tanítás, és ne azt mondják, hogy ők megtérnek, és mindenféle információ nélkül átmennek egy másik vallásba.
0: Hát magyarán a nyájra vigyázni kell, az emberek, akik ott vannak a környezetünkbe, sokszor igénylik azt, hogy beszélgessenek velük, hogy odafigyeljenek rájuk, hogy kapjanak valamilyen lelki táplálékot, hogy megértsék őket, hogy szeressék őket, hogy odafigyeljenek rájuk. Tehát erre gondolom nagyon nagy szükség volt.
1: Igen, és ugye addig, amíg János atya itt volt Esztergomba, addig ő ezt valahogy nagyon jól csinálta, nagyon sok helyre kiért a keze, nagyon sok embert meg tudott szólítani, és rengetegen hirtelen nagyon sok lett a közösség létszáma, megnőtt.
0: Veronika, mennyire tudnak önök együttműködni?
2: Szerintem egész jól, nem?
1: Szerintem is.
2: Az jutott közben eszembe, hogy minden út Székely János atyához vezet, Székely János püspök atyához vezet, mert hogy mi is úgy kerültünk így intenzívebben bele ebbe a cigánypasztorációba, hogy amikor még a János atya ott volt Esztergomba.
0: Neki szívügye volt mindig.
2: Nagyon, ezt nagyon is. És akkor kért így minket, én akkor mondjuk még nem is voltam ott, de így akik korábban ott szolgáltak, nővéreink, bekapcsolódtak ebbe, hogy akár így felkészíteni házasságra, szentségi házasságra, párokat, vagy első áldozásra. És igazából, amikor én Esztergomba kerültem, akkor tulajdonképpen igazából ebbe álltam bele én is, hogy akkor így amennyire lehet így a szentségekhez járulást segíteni, felkészíteni. És én azt gondolom, hogy így mind a mai napig, tehát azért így a gyopiékkal, meg így a helyi cigánysággal azért így elég jó kapcsolatunk van. Én mindig, hogy mondjam, tehát most így keddesténként van ilyen közös, ez most nem feltétlenül szentségfelkészítő, egyszerűen csak, hogy bejön a cigány közösség, és akkor így szentírásról beszélgettünk meg a fölmerülő kérdésekről. De engem az mindig nagyon meglep, hogy mennyire nyitottak, milyen jó kérdéseik vannak. Tehát néha mi Teréz nővérrel így összenézünk, hogy erre most így mit válaszoljunk, mert nekünk ugye így jön, hát ebben nőttem bele, ezt tanultam, sokszor meg se kérdőjelezek dolgokat. És amikor jön egy olyan kérdés, hogy ja, ezen így el kéne gondolkodni, hogy miért is van ez így, vagy ez hogy is van akkor? És én rettentően élvezem ezeket a kedvestéket, így szoktuk utána mondani otthon, hogy hát így ez az volt a napunk fénypontja, tehát hogy így tiszta ilyen felüdülés, így hiába, hogy már este van, meg elfáradtunk, mire odaérünk, de hogy ez így mindig nagyon föl tud dobni, mert azt látom, hogy egy ilyen hihetetlenül érzékeny élet van ott, ami így megmutatkozik így a kérdésekben, az egymásra figyelésre, az egymással való törődésben. Ugye szóba került így korábban az étkezés, hát ott mindig van tea, mindig van sütemény, tehát hogy ez ilyen,
0: hát
2: ez egy ilyen szeretett vendégség is, nem csak, tehát hogy csak a hitről beszélünk, hanem hogy valahogy ez az asztalközösség, ami a Szentmisében is összetart bennünket, de hogy szép az, hogy a misén kívül is van egyfajta ilyen asztalközösség, ahol a hitünkről beszélünk, a kérdéseinkről beszélhetünk.
0: Hát, mert a mise végén is azt halljuk, hogy menjetek, küldetésetek van. Tehát, igen, hogy azzal nem ér véget semmi, hogy az ember elmegy a Szentmisére, hanem tenni kell valamit még a hétköznapokban is. Gyula, a ferences szegénygondozó nővérek közelsége az mit jelent ennek a roma közösségnek?
1: Azt gondolom, hogy nélkülük nagyon nehéz lenne nekünk ott Esztergomba. Ők egy nagyon nagy segítség, és...
0: Mi az, amit kap tőlük a közösség?
1: Nekünk, amikor megjönnek, és látjuk azt a mosolyt, azt a szeretetet a arcukon, amikor belépnek ajtón, és köszönnek nekünk, hát nekünk már az egy óriási ajándék, ahogy hozzák azt a hatalmas szeretetet mindig magukkal, de az mellett azt gondolom, hogy nagyon sok a tudásuk, és próbálnak ebből nekünk átadni. Nagyon jók a szentségfelkészítő hittanórák, amikor azokat tartják, és nagyon sok mindenben tudnak segítségünkre lenni így a szentségek hozzájárulásához.
0: És hát úgy tudom, hogy ugye már azt talán említett, és hogy elég sok megtérő van, bérmálkozók, vannak, akik szentségházasságot is kötöttek, és hát ugye a gyerekek a fiatalság felkarolása sem mindegy, azzal is foglalkozni kell, és táborok szervezése, stb. Ezen a téren hogy állnak? Illetve hát Gyula még a Ceferino alapítványnak az elnöke Esztergomban, ezzel is hogyan tudnak hozzájárulni ehhez a közösségi tevékenységhez?
1: Igazából ennek a közösségnek a építését ezt nagyjából 3 éve kezdtem én úgy el, hogy a nővérekkel együtt, a ő segítségükkel próbáljuk ezeket a úgymond megmaradt római katolikus vallású romákat összeszedni ott a környéken. Szoktunk minden évben szervezni többször ilyen zarándoklatokat, szent helyekre elmegyünk, így közösségileg van, amikor nagy busszal, akár a nővérek is voltak már velünk, hogy együtt tudunk menni valamilyen szent helyre. Ott ezeken alkalmakon akkor általában mi megoldjuk, hogy viszünk nagy üstöt, akkor mi főzünk magunknak. Vannak ilyen cigányasszonyok, akik vállalják mindig, hogy ők ellátnak minket ennivalóval, az miatt nem kell aggódni, az mindig van. Így a közösséggel szoktunk, van, amikor van ilyen családi naprendezvényünk, amikor a nővérek éppen tudnak, akkor csatlakoznak ők is. Vannak lelki napunk, vagy ilyen lelki délutánunk. Ezt még hozzá szeretném tenni, hogy a közösséghez nagyon sokat segít nekünk Szerencsés Zsolt atya, aki a közösségi szentmisét minden pénteken ő szokta tartani. Ő biztosít nekünk helyet ilyen lelki napokra, vagy lelki délutánokra, esetleg keresztútra is szokott ő velünk együtt lenni.
2: Én még talán azt tenném hozzá, hogy például ezek a keddi alkalmak ilyen nagyon családiasak, mert hogy ott vannak a felnőttek, a férfiak, a nők, hozzák az unokát, van, amikor egész kicsi gyerek is szaladgálott, és vannak fiatalok, fiatal roma testvérek, akik szintén így ott vannak jelen. Tehát így a szülők a nagyobb gyerekeket is időnként elhozzák, meg a kicsiket is. Tehát.
0: Megvan még ez a közösségi szellem, azért úgy gondolom, ugye Gyula, hogy ha jön az anyuka, apuka, akkor jön a gyerek, jön a nagymama, jön az unoka, meg mindenki, tehát hogy azért úgy követik egymást.
1: Például nekem pont a testvérem, aki hozza unokáit is magával, és mondta nekem egyszer, hogy nem jön, mert rosszak a unokák, ott nem lehet tőlük hallani semmit, mert szaladgál, és mondtam, hogy nehogy ezért ne gyere, hozd őket nyugodtan, nem baj, hagyd szaladgáljanak, jó az így. És ugyanígy a Szentmisére is azt mondom mindig nekik, hogy nem baj, hát a templomba egy kis gyereknevetés is kell, mert nem baj, hogyha ott szaladgál.

0: Mi nem tudnánk nagyon szentségfelkészítőket csinálni, mert ő szedi össze az embereket, ő ismeri őket. Ő beszél velük, hogy ki az, aki esetleg szeretne rendezni valamit, tehát akár a házasságot rendezni, vagy szeretne első áldozó lenni, bérmálkozó lenni. Vagy ha mi nem tudunk valakiről valamit, akkor mondjuk, ha a Gyopit megkérdezzük, akkor ő biztos, hogy tud róla valamit. Tehát, hogy azt gondolom, hogy így enélkül így nem lehetne. Tehát, hogyha mi csak így kitalálnánk, hogy akkor jó, mi elkezdünk valami cigánypasztorációt, és nulláról kellene felépíteni, akkor azt gondolom, hogy az sokkal nehezebb lenne.
1: 10-20 év múlva mit látnak önök külön-külön? Milyen lesz ez a cigány közösség Esztergomban? Ez a katolikus cigány közösség?
2: Hát én azt gondolom, hogy azt próbálom most is a közösségbe bevinni, hogy akinek van 2 vagy 3 akármilyen, valamilyen több van neki, és vannak a közösségben olyanok, akiknek szüksége van rá, akkor ezt próbálják meg megosztani, hogy segítsük egymást. Aki teheti, segítsen a szegényebbnek, segítsen, akinek kevesebb van, adjon neki. És azt gondolom, hogy páran ezt már úgy megértették, és próbáljuk segíteni azokat az embereket, akiknek szüksége van rá, és hogyha ezt a mentalitást tartjuk folyamatosan szem előtt, akkor talán 20 év múlva lehetünk tényleg jó keresztények, akik odafigyelnek egymásra.
0: Nekem még az jut eszembe így minden mellett, ezzel teljesen egyet tudok érteni. Szerintem így tényleg nagyon fontos az, hogy közösségben legyenek. És azt gondolom, hogy a közösségnek van egy olyan megtartó ereje, mert egyedül nagyon könnyen így elkúszálunk. Megyünk a magunk feje után, elbizonytalanítanak mondjuk így külső hatások, de hogyha egy közösség tud összetartani, akkor ott mindig meg lehet erősödni. Pláne, hogyha ebbe a közösségben valahol az Isten van a középpontban, akkor azt gondolom, hogy így az Isten gyűjt egybe minket. És én örömmel látom azt tényleg, hogy mondjuk jönnek akár unokák, vagy fiatalok, és hogy milyen szép lenne, hogyha ők ezt így már ezt vinnék tovább a saját családjukba. És azért én így bizakodó vagyok, hogyha tud a közösség megmaradni, akkor azt gondolom, hogy az tud növekedni, az be tud vonzani másokat is, és én bízom benne, hogy ez a közösség tud növekedni majd, akár 10-20 év múlva sokkal többen legyenek. Én ezt kívánnám így tényleg így nagyon szívből.
1: Ez egy nagyon jó végszó, de még egy személyes kérdés mindkettőjük közös, egy nagyon rövid választ várnék rá. Isten különböző mozaik darabokból rakta össze az önök életét is, és utána később kialakul, ebből majd kirajzolódik egy nagyobb kép. Látható-e már ez a nagyobb kép az önök életében külön-külön? Mi a Jóisten terve?
2: Hát én most azt gondolom, hogy én így magam előtt még annyira nem látom. Én azt gondolom, hogy még sok munka van előttem.
1: De úgy érzi, hogy jó helyen van.
2: Én folyamatosan kapok megerősítéseket mindig, úgyhogy szerintem jó úton vagyunk, igen.
1: És Veronika nővér?
0: Igen, hát nagyon nehéz ez a kérdés, mert hogy igazából én csak darabokat látok sokszor a mozaikból, és csak jóval később visszanézve látok meg valami egységet, vagy valami, ami kirajzolódik, és így előre nézve nagyon nehéz megmondani, hogy vajon milyen ez a kép. Azt gondolom, hogy ez csak így az Isten látja még. Nekünk csak egy picikét mutogat meg belőle. Bennem inkább csak az van, hogy ahol éppen vagyok, amelyik házban, amilyen szolgálatban, hogy valahol ott próbáljam meg így beleadni azt, ami tőlem telik. És akkor hát majd a kép az úgy rajzolódik. Azt majd az Isten így rajzolja. Az én dolgom, azt gondolom az, hogy itt és most, ahol éppen, amiben vagyok, abban próbáljam azt tenni, amit felismerek, hogy az Isten hív arra éppen.
1: Veronika nővér, kedves Gyula, Farkas Gyula, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek a stúdióba, és megosztották ezeket a gondolatokat, ezeket a megerősítő szavakat, biztatásokat, hiszen ez biztatás is lehet, és a jövőre nézve kívánok további kitartást.
0: Köszönjük
2: nagyon
0: szépen.
2: Köszönjük.
0: Mi is kívánjuk viszont az ön szolgálatához.
1: Köszönöm szépen.

Kedves hallgatóink, a portréban Koródi Beatrix, rendi nevén Mária Veronika nővér, a ferences szegénygondozó nővérek általános főnöknője, és Farkas Gyula, az esztergomi Boldog Ceferino alapítvány elnöke volt a vendégem. A hangmérnök Németh László, valamint a felelős szerkesztő Horváth Éva nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk egy hét múlva is a Nemzetiségi Rádióban. Adásunkat megtalálhatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A portré szerkesztő műsorvezetőjét, Tóthi Kenikőt hallották. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

0: Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben szlovén nyelvi műsorunkat hallják.
2: Poslušate slovensko narodnostno oddajo Mađarskega radija.
3: Dragi poslušalci, trnoklapov vas pozdravlja vaš Francek Mukić.

0: Dragi poslušalci, čuli ste slovenski program radijskega kanala MR4. Naše oddaje lahko poslušate vsak ponedeljek za večerko od 1 do pol dvej. Zbogom ostanite do drugega kedna. Sodelovala sta urednik Francek Mukić in vodja produkcije Erika Gemeši. Programu ponovno lahko prisluhnete na spletni strani mediaclick.hu. Oddajo je dal pripraviti neprofitni medijski ponudnik Duna ZDD leta 2026. V nadaljevanju prisluhnite glasbenemu izboru narodnosti na Madžarskem. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban. Most Nemzetiségek Zenéje című műsorunk következik.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
2: Kedves hallgatóink, mai Nemzetiségek zenéje adásunkban Melissa Naschenweng művésznőt mutatjuk be önöknek. Az osztrák énekesnő lendületével és kisugárzásával évek óta a zeneipar kikerülhetetlen szereplője, pedig egy különleges hangzást képvisel. Ismerkedjenek meg ma tehát egy osztrák énekesnővel. Arnold Krisztina vagyok. Tartsanak velünk!

Melissa Nashenweng 1990-ben született Villachban. Ő az egyik legsikeresebb kortárs osztrák énekesnő, akit a modern sláger, a pop és a népzene egyedi ötvözése tett híressé.

A karintiai Lezáchtálban nőtt fel, ahol már 6 évesen édesapjától, Andreas Mühlmanntól Steyer harmonikázni tanult. Később fuvolázni és gitározni is tanult a helyi zeneiskolában, bár az érettségi után jogi tanulmányokat kezdett Grazban, a zenei karrierje érdekében ezt végül megszakította.

Melissa Naschenweng 2010-ben második lett a Melodi Inder Alpen versenyen, majd 2012-ben megnyerte a Musikantenstadl tehetségkutatóját. Sajátos hangzását Lederhosen rocknak, bőrgatyás rocknak nevezi, amelyben a hagyományos osztrák népzenei elemeket, harmonika dallamokat vegyíti a modern rock és pop stílus.

0: Aktuum.
1: Melissa Nashenweng fellépésein elmaradhatatlan kellék a rózsaszín harmonika és a pink bőrnadrág. Legismertebb dala az Ich steh auf Bergbauern Bub, több mint 22 milliós nézettséget szerzett a YouTube-on. Négyszer nyert el egymás után a legrangosabb osztrák zenei elismerést, az Amadeus Austrian Music Award-ot sláger kategóriában. Melissa Nashenweng nem csak énekesnőként, hanem színésznőként is bemutatkozott, például 2023-ban a Pulled Pork című filmben.

Kedves hallgatóink, ma Melissa Nashenwenget ismerhették meg. Köszönöm figyelmüket, Arnold Krisztinát hallották. További jó rádiózást!

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink! Technikai okok miatt adásunk közvetítése megszakadt. A hiba elhárításáig szíves elnézésüket kérjük.

A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most vasárnapi műsorainkat ismételjük meg. Először a nemzetiségek zenéit, majd az Egy hazában és a Gyöngyszemek műsorát hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A világ cigány zenéje. Utazás országok és stílusok között. A világ zenétől a népdalokig. A mikrofonnál Nagy István.

Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Mai műsorunk főszereplője Eugene Hütz, a New York-i Gogol bordelló énekese és alapítója, aki a kelet-európai és cigányzenei hatásokat a punk, a rock és a világzene lendületével kapcsolta össze. Eugene Hütz 1972-ben született Kijev közelében, és már gyermekkorában többféle zenei hatás vette körül. Édesapja rockzenész volt, a család másik ágán pedig cigány felmenőkkel rendelkezett. A zene mellett a vándorlás és az idegen környezet megtapasztalása is korán az életének a részévé vált. A csernobili katasztrófa után családjával elhagyták Ukrajnát, majd Lengyelországon, Magyarországon, Ausztrián és Olaszországon keresztül jutottak el az Egyesült Államokba. Ez az út kulturális értelemben is fontos volt számára. A kelet-európai országokban töltött évek alatt egyre közelebb került a cigány és más helyi népzenei hagyományokhoz. Saját elmondása szerint ekkor kezdett igazán kapcsolatot találni a családja cigány gyökereihez is. A későbbi zenéiben ezek az élmények találkoztak azzal a rock és punk zenével, amelyet már fiatal korában is hallgatott. Amikor New Yorkba került, az East Village pezsgő zenei közegében találta meg azt a környezetet, ahol ezeket a különböző hatásokat szabadon ötvözhette. 1999-ben megalapította a Gogol bordellót, amelynek zenéjében a cigány és kelet-európai dallamvilág, a punk energiája, a ska, a rock és a színházi előadásmód különleges elegyet alkotott. A zenekar rövid idő alatt az underground szintér egyik legismertebb formációjává vált. A Gogol bordelló zenéjének egyik legfontosabb sajátossága éppen az, hogy nem választja külön a hagyományt és a modernitást. Hütz számára a cigányzene nem valamiféle múzeumi emlék, hanem olyan élő kulturális forrás, amelyből új zenei formák születhetnek. A gyors tempó, a hegedű, a harmonika, az akusztikus hangszerek és a punkos megszólalás együtt egy egészen sajátos, szinte állandó mozgásban lévő zenei világot hoztak létre. Hütz nem csak zenészként vált ismerté, színészként is feltűnt, többek között a Minden világgal világos című filmben, később pedig Madonna Fears and Wisdom című alkotásában is szerepet kapott. Emellett DJ-ként is dolgozott New Yorkban, így pályája a zene több különböző területét is érinti. Különösen érdekes Hütz kapcsolata a balkáni zenével. Goran Bregovic-sal is dolgozott együtt, közös felvételük a Be That Man Bregovic Champagne for Gypsies című albumához kapcsolódik. Hütz ezen kívül a Quantum Utopia című számban is közreműködött, amelyben nem csak énekesként, hanem szövegíróként is szerepel. Hütz számára a határok közötti átjárás mindig is természetes volt, és ezt a gondolkodást a Gogol bordelló zenéje is erőteljesen képviseli. Eugene Hütz munkásságának egyik legérdekesebb vonása, hogy egy személyben kapcsol össze több kulturális világot. Ukrajnából indult, megjárta Kelet- és Közép-Európát, majd New Yorkban alakította ki saját zenei nyelvét. A cigány zenei hagyományból, a punk szabadságából és a kelet-európai kulturális örökségből olyan hangzást formált, amely a világ számos pontján megtalálta a közönségét.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Eugene Hütz felvételeit hallhatták. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Istvánt hallották. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is. Műsoraink újra meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
1: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.

Köszöntöm Önöket! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is több nyelvű és több szokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be magyarul. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Kis Mónika. Augusztus 30-án, amikor a rózsák, Félixek, Letíciák ünnepelnek, ebben a hónapban már 5. alkalommal jelentkezünk. Őseink az augusztust aranyasszony vagy bőség havának is nevezték. Ajánlom is műsorunk gazdag tartalmát egy-egy mondatban. Új vezetője van a most induló tanévtől a pécsi Miroslav Krezsa horvát iskola központnak. Ronta Róbert szerint az iskola alap, amelyre építeni lehet. Szent Száváról adtak elő egy színdarabot a gyerekek. Ismét gazdag program várta a Murahalmi szerb hittantábor résztvevőit. Mindenki bemutathatta sütő-főző tudományát, szlovákok és magyarok együtt szervezték az Almanapot Csaba Szabadiban. Finomságok készültek a kétegyházi Pogácsa Fesztiválon is, és zenés-táncos programok is szórakoztatták a vendégeket. Évente több mint 30 fellépésük van, bejárták az országot és Európa több pontján is népszerűsítették a sváb muzsikát, a soroksári férfi népdalkör tagjai. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában, tartsanak velünk, de mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, egy rövid muzsika után meghallgathatják aktuális nemzetiségi híreinket.

0: Következzenek a nemzetiségi hírek, a mikrofonnál Bencsik János.
1: Kozma György, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának elnöke, még keréken a Román Ortodox Gyülekezet vezetőivel egyeztetett a folyamatban lévő fejlesztésekről. Az év elején elnyert 2 millió forint egyedi támogatásnak köszönhetően folytatódhatnak az Úr Serege Gyülekezet templomának tavaly megkezdett beruházásai. Tovább épül az új terasz, folytatódik az udvar rendezése és burkolása, emellett energiahatékonyságot elősegítő fejlesztéseket is terveznek.
0: Augusztus 20-a nemzeti ünnepünk alkalmából magas kitüntetésben részesült a Pomázi Opánke Szerb Hagyományőrző Kulturális Egyesület. A Szent István búcsú keretében megrendezett városi ünnepségen Pomáz képviselőtestülete közművelődésért díjat adományozott az egyesületnek. A díjjal a város kulturális életének gazdagítását és a generációk közötti hídépítő munkát ismerték el. A díjátadón Krunicsné Sósigy Anicát, az Opánke Szerb Hagyományőrző Kulturális Egyesület elnökét, Mándigy Predrá kollégánk szólaltatta meg.
2: Nekünk minden díj nagyon sokat számít. Az első díjunk az a Pomázért kitüntetés volt, és az is egy óriási eredménynek számított, mert az a 90-es évek elején kaptuk még, és megkaptam én is személy szerint, illetve megkapta külön még egy másik alkalommal az együttes is. Ezek elég magas rangú kitüntetések. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokat dolgoztunk érte. Vittük Pomáz hírnevét szerte az országban és külföldön is, és gondolom, hogy főleg emiatt tartottak minket jogosultnak arra, hogy ezt az elismerést megkapjuk.
0: A díjazottal készített hosszabb interjút egy későbbi műsorunkban hallhatják majd.
1: A Magyarországi

0: Románok országos önkormányzata pályázatot hirdetett a szervezet új hivatalos logójának elkészítésére. A nyertes pénzjutalmat kap. A műveket az atru@atruroman.hu címre várják holnap estig. A pályázat célja egy eredeti, reprezentatív és könnyen felismerhető logó megalkotása, amely kifejezi a magyarországi román közösség identitását, egységét, kulturális örökségét, hagyományait, és így a magyarországi románok szimbólumává válhat.
1: Szeptember 1-én megnyitja kapuit a szegedi szerb gimnázium, így a budapesti Nikola Tesla szerb gimnázium mellett immár Szegeden is járhatnak majd szerb középiskolába az érdeklődő diákok. Idén 52 gimnazista iratkozott be. Az új oktatási intézményben, melynek fenntartója a szerb országos önkormányzat, 3 osztály kezdi meg a munkát. Az ünnepi tanévnyitó délután 4:30-kor kezdődik a Vörösmarty utca 7 szám alatt.
0: A Trencséni Iparművészeti Iskola tanulóinak kiállítását nyitják meg szeptember 3-án 18 órakor a Budapesti Szlovák Intézetben. Az Irány Trencsén című tárlat rajzokat, festészeti és grafikai alkotásokat, fotókat, térbeli látványterveket, animációkat és digitális alkalmazás koncepciókat mutat be. A Trencsén 2026 Európa Kulturális Fővárosa projekt keretében megvalósuló kiállítás szeptember 30-áig látható a Rákóczi út 15 szám alatt.
1: Szeptember 4-e és 6-a között ünneplik a Pilis-Szentiváni tájház fennállásának 40. évfordulóját. A háromnapos program során nemzetiségi műsor, táncest, filmvetítés és gyermekprogramok is várják az érdeklődőket. A rendezvények helyszíne a Szabadság út 86 szám alatti tájház, a programok ingyenesek.
0: A magyarországi németek országos önkormányzata szeptember 14-éig várja a német nemzetiségi duók, triók és kvartettek jelentkezését. A pályázathoz bemutatkozást, valamint hang- vagy videófelvételt kell benyújtani. A kiválasztott együttesek a 2027. január 24-én Pécsett megrendezett országos gálán mutatkozhatnak be.
1: Meséld el a történeted mobiltelefonnal címmel pályázatot hirdetett a TV Kroatika és a Zuglói Horvát Nemzetiségi Önkormányzat. A felső tagozatos és középiskolás diákoknak legfeljebb 1 perces videóban kell bemutatniuk, mit jelent számukra ma horvátnak lenni. A pályaműveket október 12-éig várják. A legjobb alkotások értékes díjakat nyernek, a győztes filmeket pedig novemberben az első mobilfilmes fesztiválon mutatják be.
0: A Horvátok Világszövetsége meghirdette a jelentkezést a külföldön működő horvát klapák, azaz a hagyományos kíséret nélküli vokális zenei együttesek 4. találkozójára. Az eseményt szeptember 28-án rendezik meg a Spliti Horvát Nemzeti Színházban. A rendezvény művészeti vezetője Josko Čáleta népzenekutató lesz.
1: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, szeptember 1-én hivatalosan is megkezdődik a 2026-27-es tanév. Nem lesz ez másként a pécsi Miroslav Krezsa horvát iskolaközpontban sem, ahol új igazgató várja az intézménybe járó gyerekeket. Ronta Róbert eddig is igazgatóként tevékenykedett egy másik iskolában, viszont a mostani új poszt betöltését kihívásként éli meg. Többek között erről is beszélgetett vele Füri Tamás kollégánk.
1: Elkezdődött a munka, serénykednek már a kollégák, a pedagógusok, a folyosókon, láttam az új tankönyveket.
2: Igen, kénytelenek voltak elkezdeni dolgozni, hiszen lejárt a nyári szünet, úgyhogy hétfőtől kezdve dolgoznak a kedves kollégák, természetesen a vezetők, mi a nyáron is dolgoztunk. Én, mint új vezető, meg főként nagyon sok dolgot meg kellett ismernem és ismerkednem az itteni dolgokkal. Hétfő óta a kedves kollégák díszítik a tantermeiket, készítik elő, hogy a gyerekek, amikor érkeznek, megfelelő környezetbe jöjjenek. A tankönyvek időben megjöttek, a takarítás miatt a folyosóra tudtuk csak elhelyezni a könyveket, de az osztályfőnökök már szedik össze és viszik az osztályterembe, hogy a gyerekek majd szeptember 1-én megkaphassák.
1: Induljunk el az óvodától. Milyen változások várnak a mostani új óvodásokra?
2: Az óvodában sajnálatos módon nagyon kevés gyerekünk lett, sokkal kevesebben iratkoztak be, mint amennyien feljöttek az iskolába, illetve beiratkoztak az első osztályba. 71 gyerekünk van, és várhatóan információm szerint még 2 gyerek fog beiratkozni. A változás annyi, hogy ennyi gyereket 3 csoportba tudtunk elhelyezni, így 3 csoporttal fog menni az óvoda szeptembertől. Ennek pedagógus okai is voltak, így most minden csoportban lesz 2 óvópedagógus, egy dajka, és van egy noksos pedasszisztens segítségük is az óvodában, úgyhogy ezt az óvonénikkel, illetve a pedagógusokkal megbeszélve elfogadták, és így fog folyni a munka.
1: Az általános iskolában, illetve a gimnáziumban milyen változások lesznek szeptember 1-től?
2: Az általános iskolában egy magyar szakos tanárnőnk meghívást kapott, illetve ajánlatot kapott egy másik iskolában állást, ő azt sajnálatos módon elfogadta, így ő eltávozott tőlünk, az ő helyét betöltöttük. Egy fiatal magyar szakos tanárral, aki tavaly évben minősült. Volt problémánk az alsóban a tanítónéni számban, azt is sikerült betölteni, úgyhogy pedagógus szempontjából az általános iskola rendben van. A gimnáziumban pedig én úgy gondolom, hogy semmi problémánk nincsen. Nagyon örvendetes az, hogy 10 nulladikosunk van az idei évben, és 31 9-es tanulónk van a gimnáziumban. Ott eddig is óraadóként tudtuk ellátni a földrajzot horvát nyelven, ez maradt továbbra is, ugyanígy, illetve az idei évtől van egy kis változás, mégpedig adja az informatika tanárt is egy óraadóval látjuk el, mert mint információim vannak, bizonyos gyerekek szeretnének érettségizni informatikából, és nekünk nincs megfelelő szakos végzettségű emberünk ehhez, és úgy gondolom, hogy ez szükséges ahhoz, hogy gyerekek sikeres érettségit tegyenek informatikában.
1: Az elmúlt években, amikor ide látogattunk az intézménybe, mindig valamilyen programon vettünk részt, elég sok vendég látogatott el ide. Sikerült-e esetleg összeállítani a 26-27-es tanévre az éves programot?
2: Igen, pont tegnapi nap volt széles körű vezetési ülésünk, megbeszélésünk, ahol sikerült a 26-27-es tanévre szóló programokat dátum szerint összerakni. Sajnálatos módon most ez sokkal kevesebb, mint volt tavaly. A vendégek úgy szintén elég sokan vannak, hiszen testvérkapcsolatunk elég sok van Horvátországban, ezeket továbbra is ápolni kell, és fogjuk is ápolni. A cserediák kapcsolatokat úgy szintén fogjuk tovább vinni, úgyhogy idei évben is lesz elég sok program, és elég sokszor lehet jönni. Az iskola évnyitója szeptember 1-én reggel 8 órakor lesz az iskola olájában.

A budai szerb egyházmegye szervezésében immár 34. alkalommal rendezték meg a szerb hittantábort. A hagyományos programnak idén is a Mórahalmi Kóló Szerb Kulturális Központ adott otthont, július 11-e és 18-a között. A tábor lakóit meglátogatta kollégánk Mándi Predrág is.

0: arra kérnélek benneteket, legyetek kedvesek bemutatkozni.
1: Engem Nagy Zorkának hívnak.
2: Engem Misics Lázárnak.
0: És részt vesztek a 34. hittantábor munkájában, amely hittantábor Szent Szávának, a Szerb Egyház megalapítójának van szentelve. Milyen az idei tábor?
1: Nagyon jó, rengeteg új gyerek jött, amiért boldogok vagyunk, hogy ők is ki tudják próbálni, és ők is izgatottan várták, hogy milyen foglalkozások lesznek. Ugye minden nap minden különböző dolgot csinálunk. Például vannak külön foglalkozások, amikor kreatív dolgokat készítünk Jászmina tanárnővel, vagy amikor énekelni tanulunk, néha pedig fürdeni is elmegyünk.
0: Részt vesztek a Szent Liturgián, imádkoztok, énekeltek, és még sorolhatnám.
2: Igen, mindegyik nap, mindegyik reggel után jövünk ide. Imádkozni kb. Egy órát. Szerintem nagyon jó, mert lehet, hogy valaki nem volt templom, és akkor megismerheti ezt is.
0: És időközben viszont egy színdarabot is tanultok, amely Szent Száváról szól.
1: Igen, én a tanárnőt játszom benne, és úgy gondolom, hogy ez az előadás nagyon jól bemutatja a gyerekeknek, akik például nem ismerik Szent Szávát, hogy milyen ember is volt ő valójában, és hogy miken ment keresztül. És bemutatja azt, hogy bármikor bárkinek rossz napja van, neki is volt ugyanígy, és próbáljunk felállni.
0: Neked jutott a megtisztelő feladat, megtisztelő szerep, hogy Szent Szávát személyesítsd meg. Mennyire könnyű eljátszani és bemutatni Szent Száva személyiségét?
2: Közepesen nehéz. Hát sok szöveg van, amit meg kell tanulnom, de valahogy biztosan fogom tanulni, és igen, jó.
0: Milyen légkör uralkodik itt a táborban? Amikor éppen nem vesztek részt a Szent Liturgián, vagy pedig különböző foglalkozásokon, akkor mit csináltok például a szabadidőben?
2: Beszélgetünk, játszunk, röplabdázunk, meccseket nézünk, és jó hangulat mindig.
0: Számodra miért érdekes, és miért jó ez a tábor?
1: Nekem azért jó, mert itt senki nincsen így hátrahagyva, mindenki együtt van, mindig együtt megyünk mindenhova, és együtt játszunk. Tehát nincs olyan, hogy például több csoport külön megy, hanem mindig együtt vagyunk, és a kicsiket is várjuk mindig.
0: És természetesen a hit van előtérben, számodra a hit, a Szent Szávai ortodox vallás mit jelent?
1: Igazából úgy, hogy így nőttem fel ortodoxként, úgy gondolom, hogy nem tudnék másban hinni, úgymond, mert ha már így megtanultam, akkor már nem szeretnék mást, és szeretek templomba járni, és szeretem azt, hogy minden ünnepnek van egy más fajtája, amit ugye megszoktunk, hogy ismerjük a magyar szokásokat, és akkor a szervnek van egy teljesen más formája, ami ugye érdekes.
2: Szerintem jó, hogy mi az ortodox hallásban vagyunk, nekem tetszik, vannak a szlávák is, és így jó, jó ortodoxnak lenni szerintem.

0: Krausné Vukajlovics Melinda, a 34. hittantábor kísérő tanára, aki szintén részt vesz a tábor munkájában.
1: Mindenki tudja, hogy a tananyagnak szerves része Szent Száva, nem csak szerb irodalom órán, népismereten, énekórán. Tehát minden gyereknek, aki a szerb iskolába jár, bármelyikbe az országban, tehát rendelkezik legalább minimális tudással, mert az, aki tanít és benne van ebben a folyamatban, az tudja, hogy évről évre bővítjük ezt a tudást. Korosztályhoz mérten állítjuk össze az anyagot, és hát itt már vannak nyolcadikasaink, akiknek a tudása, hát nem mondhatnám, hogy teljes, de tökéletesebb, mint a kicsiké. Természetesen új ismereteket is kapnak a gyerekek. Egy más szemszögből megközelítve készül úgynevezett színdarab, ahol minden gyereknek szerepe van, korosztályhoz mérten, és hát a több éves tapasztalat alapján tudjuk, hogy ez mindig nagyon jól sikerül.

0: baj-e valé?
1: Természetesen a színdarab mellett azért van ikonfestés, van kvíz, és még sorolhatnám tovább.
2: A napi rendünk az szokásos, ugye reggel kelés, utána liturgia. Itt vannak olyan gyerekek, akiknek ez még életének nem szerves része. Nem mindenki jött a szerb iskolából, viszont ők aktív tagjai az ottani egyházközségnek, és figyelemmel kísérik, részt vesznek benne, és igyekeznek maximálisan teljesíteni. Természetesen része a játék, a kézművesség a tábornak, mert a gyerek mégis gyerek, és hát őket nem lehet, meg nem is szabad, főleg nyári szünetben teljes terhelés alá tenni, és a játék, de közben van azért kézműveskedés, a témához kapcsolódó kreatív foglalkozásaink vannak, szentszávaikont készítünk, a száva pecsétet, azért a szépírást, a kaligráfiát is bevisszük ebbe a történetbe, és hát mindig arra kell figyelnünk, hogy ez a 7-8 éves kortól a 14-5 éves korig minden gyermeknek az érdeklődését felkeltsük, és valami tudását bővítsük.
1: Dalibor Milenkovics Esperes, a Budai Szerb Egyházmegye hittantáborának igazgatója. Idén is szép számban jelentek meg a gyerekek a hittantáborban. Mennyire elégedett a munkájukkal, azzal a tevékenységgel, amelyet ők végeznek, hiszen idén Szent Szávának, a Szerb Ortodox Egyház megalapítójának szentelik ezt a tábort.
3: Bocsánat az én magyar nyelven, de megpróbálok valahogy mondani. Nagyon meg vagyok elégedve. Gyerekek nagyon pontos, nagyon szeretnek, hogy az a hitantábor tudnak részt venni. Nagyon fontos a szent liturgia, mindenki részt vett, és énekelnek, apostol olvasnak, mi a csak, hiszek egy Isten, lányok nem tudnak oltárba menni, csak a fiúk, de neki odaadunk minden, ami lehet olvasni, például mint apostol, kézi munka, ikonok, minden segítnek egymás, csináljunk valami jó dolog, ami tudnak vinni haza, és mutatnak a kollégák, az iskolabok, a gyerekek, az osztálytársak, meg bemutatnak mindenkinek, hogy itt a hitantábor nem csak jöttek sétálni, vagy hogy ne legyen otthon, valami tanulnak is.

0: Csaba Szabadiban idén is megrendezték az Alma napot, amely ezúttal augusztus 8-án várta a helyieket és az érdeklődőket kulturális műsorral, sportversennyel és gasztronómiai programokkal. Ez a nap azonban nem csupán az almáról, a termésről és az étel különlegességekről szól, hanem elsősorban a közösségről, a találkozásról és a közös élményekről. Ilyenkor családok, barátok és a környező települések lakói együtt töltik a napot, miközben a helyi hagyományokat is tovább örökítik. Csaba Szabadi 1993 óta önálló település, előtte Békés Csabához tartozott. A magyar mellett a szlovák kulturális örökség is fontos része a település identitásának. Az idei almanapra kolléganőnk Makai Ildikó is ellátogatott, és elsőként a helyi szlovák önkormányzat elnökét, Kesjár Mátyást kérte mikrofon elé.
1: Honnan érkeztek résztvevők és vendégek az idei almanapra?
2: Az idei almanapra Békés Csabáról, Mezőberényből, Nagybánhegyesről, Elekről, Medgyesegyházáról, Telegerendásról érkeztek, és Radistjéből, szlovákiai testvértelepülésünkről. A falu életében gyakorlatilag ez a legnagyobb rendezvény már évek óta. A települési önkormányzattal történő együttműködéseink alapján általában a szlovák önkormányzat, a szlovák egyesülettel közösen szervezzük a programokat. Ez az egyik legnagyobb rendezvényünk a településen.
1: Ilyenkor találkoznak a radistjei szlovákiai vendégekkel is, akikkel testvér települési kapcsolatot ápolnak. Mióta?
2: A testvér települési kapcsolatokat 1995 óta ápoljuk. Ez azt követően vált lehetővé, hogy Csaba Szabadi 1993-ban önálló településé vált, és akkor keresett egy együttműködő partnert szlovákiai részre. A 30 éves kapcsolat az két olyan 200-250-60 fős település között jött létre, tehát kifejezetten kis települések közötti együttműködésről van szó.
1: Milyen formában őrzik itt a szlovák hagyományokat?
2: Csabaszabadiban van egy szlovák egyesület, a Csabaszabadiért Egyesület. Igazából az ő feladatai közé tartozik ez, és nyilván van a szlovák önkormányzat, amelyiknek mindegyik tagja egyébként tagja a Csabaszabadiért Egyesületnek, és a két szervezet közösen vállalja fel a szlovák kultúra hagyománynak az ápolását, őrzését.
1: Ahol most vagyunk, éppen ez a szlovák
2: ez
1: ház?
2: Ez a szlovák ház udvara, ahol vagyunk. Ezt az épületet vagyonkezelésbe adta a szlovák önkormányzatnak a községi önkormányzat. A településen nincsen templom. Van egy harangláb, amit 1994-ben épített az akkori önkormányzat, és az istentiszteletek, a misék ebben az épületben kerülnek megtartásra. Ez lett berendezve, és 2006 óta tartanak itt az istentiszteletek. Ebben az évben két díjat adományozott a szlovák önkormányzat, az egyiket a volt aljegyzőnk Máténé Kismária kapta, ő nyugdíjba vonult, és ezzel is köszöntük meg azt a munkát, amit a szlovák önkormányzat érdekében tett, és segítette az ő munkáját. A másik díjat a radistjei település javaslatára fogjuk átadni október 3-án a szlovákiai radistje település rendezvényén a mikrorégiós fesztivál keretében.
1: Pepo Jánosné Nagybánhegyesről érkezett. Mi a feladata a mai napon?
3: Hát a háziak arra kértek fel bennünket, hogy a nagybánhegyesi lakodalmi birkakáposzta levest főzzük meg, úgyhogy már főforr, rotyog és hamarosan tudjuk tálalni.
1: Minden évben ellátogatnak az almanapra?
3: Nagyon szeretünk jönni az almanapra Csaba Szabadiba, ugye Nagybánhegyes is egy kis község, 1000 fős, Csaba Szabadi még kisebb, és megéljük ezt a nagyon közvetlen, falusias, nagyon oldott, nagyon kedves légkört, ami itt van, és itt többekkel beszélgettünk már ma is, hogy itt valami kisugárzás van, mert nagyon szeretünk ide járni. Hozzuk a gyerekeket, jönnek a főzőasszonyok, nagyon élvezzük.
4: Aracki Mihályné, Ilona vagyok.
1: Telegerendásról érkeztek, igen, és egy tésztafélét, igen, készítenek.
4: Egy kert tésztaféle, hasonló, mint a palacsinta, sűrűbb a tésztája, annyival, hogy élesztő van benne.
1: Elárulhatjuk, hogy Tarkedlinek hívják,
4: igen,
1: ezt a finomságot.
4: Csefánk tulajdonképpen a szakácskönyvben úgy van, és zárójelbe, hogy Tarkedli.
1: Mivel fogyasztjuk a tárkedlit?
4: Magába is lehet, én fahajas cukorral szeretem, van, aki kakaósan, lekvárosan.
1: Tóth Mihály Békés Csabáról az almás süti verseny zsűriében is benne volt. Mit lehet tudni az eredményekről, melyik sütemény győzött az idén?
5: Hát nem volt könnyű eldönteni. Egyrészt almanaphoz akkor alma valamilyen tartozéka legyen, ez az elsődleges szempont, aztán a kinézet, és aztán az ízvilág. Így például a varázslatos almás muffin az első hely, a másik a pudingos almás, és a harmadik pedig a almarózsák.
1: Miket készítenek önök az almából?
5: Süteménybe való reszelt almától kezdve a lekváron át sok mindent szoktunk csinálni. A sült alma kedvence a gyerekeknek is. Például óvodában a szlovák csoportok vannak, direkt csinálunk ilyen almanapot, hogy lássa, hogy milyen az alma, és akkor elfogyasztják jó egészséggel.
1: A süteményverseny harmadik helyezettje Karlovszky Andrásné Éva Békés Csabáról. Mit kell tudnunk erről a gyönyörű, szép süteményről, ami rózsás formáz?
6: Leveles tésztából van csinálva, meg van kedve sárga balackkal, mikor fel van darabolva. Én darált pirított mandulával is megszórtam az almát, fel kellett szelni, de meg kellett egy kis citromos meleg vízbe áztatni, hogy megpuhuljon az alma, de ne törjön. És azt, mint a rózsaszirmokat a leveles tésztára rátenni, és úgy feltekerni. Feltekertem, és muffin formában megsütöttem. A végén, mikor kihűlt, akkor fahéjas porcukorral megszórtam.

0: Idén már 18. alkalommal rendezték meg a kétegyházi Pogácsa Fesztivált augusztus közepén. A korábbi évekhez hasonlóan a fesztivál most is ötvözte a hagyományos gasztronómiai és zenés, táncos, valamint szórakoztató programokat. Augusztus 15-én, szombaton, a Román Nemzetiségi Nap alkalmából a Román Nemzetiségi Iskola két tanulója is színpadra lépett. Garami Veronika tanítványa, Aylin Arács harmadik osztályos tanuló egy popdalt adott elő, míg az ötödikes Sárosi Lilla népdalokkal örvendeztette meg a közönséget. Bauer Ádám összeállítása következik, aki a román iskolások előadása után Borbély Erikát, a kétegyházi román önkormányzat elnökét is megszólaltatta.
1: Aylin is, Lilla is az Eleki Kistérségi Népdaléneklő versenyen első helyzet lett, és egyedülálló módon mind a ketten, Aylin az alsósok, Lilla a felsősök között megkapta a vándordíjat, amit a legeslegjobb produkció kap az összes produkciók között, ilyen még soha nem volt, hogy ugyanaz az iskola kapja meg mind a kettő korcsoportban, és ami még nagyon fontos, hogy főleg azért, hogy ők még kicsik, tehát hogy 5-től 8-ikban ő mint ötödikes kapta meg, Aylin pedig az 1-től 4-ikben mint másodikos kapta meg. Arach Aylin.
2: Izgultál, amíg a színpadon voltál?
3: Nem.
2: Akkor te már rutinos énekes vagy. Hallottam itt a tanárnénitől, hogy más versenyeken is részt veszel, és akkor valószínűleg ott szereztél tapasztalatot már.
3: Igen, szereztem. És nyertem nagyon sok verseny már. Vocia de Aur, mert népdal énekléssel is.
2: Mikor kezdtél el énekelni? Már egész kiskorodban gondolom.
3: Hát olyan másodikosan, még 7 éves voltam.
2: Most hanyadikos vagy?
3: Harmadikos.
2: Szuper, gratulálok, nagyon ügyes voltál.
3: Köszönöm.
1: Lilla Sárosi.
2: Itt kétegyházan a Pogácsa Fesztiválon is népdalokat énekeltél.
3: Igen.
2: Vártad már ezt a lehetőséget, hogy itt helyben megmutassad ezeket a dalokat a kétegyháziaknak?
3: Igen.
2: Hogy érezted magad a színpadon? Izgultál?
3: Egy csak egy picikét.
2: Gondolom előtte inkább, és akkor mikor már ott voltál a mikrofonnal a kezedbe, akkor elmúlt ez az izgalom.
3: Igen.
2: Láttad a közönséget közben, vagy csak koncentráltál az énekre?
3: Hát koncentráltam, de a közönséget is figyeltem.
2: Hány éves korodban kezdtél el énekelni?
3: Hát elsősen voltam első énekversenyen.
2: Hogy volt, a tanárnéni választott ki, vagy valahogy te jelentkeztél erre?
3: Nem, tanárnéni választott ki.
2: És nem bánod, gondolom?
4: Ez a 18. Pogácsa Fesztivál, és már közel 10 éve a Román Nemzetiségi Önkormányzat is csatlakozik. Délelőtt egy főzőversennyel kezdtünk, ahol román ételeket, de nem csak román ételeket, hanem hagyományos magyar ételeket is készíthettek a résztvevők. Aztán a délután egy kulturális programmal folytatódik, ahol fellépett az iskolánk mazsoret csoportja. Népdalt énekelt egy kislány, akkor egy könnyűzenei éneket, és ezen kívül vannak meghívott vendégeink, a Florile Muresului táncegyüttes Vladimirescu-ból, Joán László és zenekara, valamint fellép a helyi Kaláris alapfokú művészeti iskola is román táncokkal.
2: Mit tapasztal az emberek, várják ezt a rendezvényt? Én beszéltem, és azért kérdezem, nem véletlenül, hogy azt mondják, hogy elég kevés ilyen nagy rendezvény van kétegyházán, ahol összejöhetne a lakosság.
4: Vannak azért még, szokott lenni többször is az év folyamán, de nyilván ez a legnagyobb román rendezvény.
2: Igen, ez mert a legnagyobb. Mert említették az ortodox templom védőszentjének az ünnepét novemberbe, ami még lehetőséget ad egy találkozóra.
4: Igen, az majd novemberben lesz, igen.

0: A soroksári férfi népdalkör 1992-ben alakult, azóta számos hazai és külföldi fellépésen mutatták be dalaikat. A repertoárjuk több száz sváb és német népdalból áll. A több mint három évtizedes múltról, a közösségről és a hagyományőrzésről mesél a népdalkör egyik tagja, Fuchs Gyula, Selmeci Márta kolléganőnknek.
1: A soroksári férfi népdalkör 1992-ben alakult, és pedig úgy, hogy volt nálunk egy énekkar, magyarul énekeltek, de ott is a tagok egy jó része sváb volt. És gondolták egyszer csak, 92 táján, hogy alakítanak egy sváb kórust. Akkor 12-en férfiak megalakították ezt a kórust, illetve ennek az elődjét, és itt a kultúrházba tartották ők a heti gyakorlásukat. És speciál én úgy kerültem közéjük 94-ben, hogy éppen akkor, amikor ők gyakoroltak, akkor én itt jártam a kultúrházba, és meghallottam a német, illetve sváb dalt, és bekukucskáltam az ablakon, és mondom, hogy mindenki szinte mindenki ismerős. Megkapogtam, és akkor rákérdeztem, hogy jöhetek-e közéjük. És nagyon szívesen láttak, mint ahogy ma is szívesen látnánk fiatalokat. Hát akkor sem voltam egészen kezdő, 40 körül lehettem, de hát hozzájuk képest, akik akkor 60, illetve azon túliak voltak, szívesen láttak. És mivel ismertem az akkori énekeknek a dallamát, amit ők csak a szövegeket nem feltétlenül, az viszont nekik volt szövegük. Kottája nem volt egyiknek sem, mert mindegyik idős, még a legény korából ismerte, tehát az alapján tanulták ők meg azokat a dalokat, tehát kottára nem volt szükségük. És én is aztán, mint hallás után, a szöveget tartva a kezembe, így tanultam meg a dalokat. Az évek múltával megfogyatkoztunk, tehát aki akkor már a 60-on túli volt, sajnos meghaltak. És akikkel most vagyok tulajdonképpen zömében, már a fiatalok, tehát már szinte teljesen kicserélődött az énekkarunk. És a mai napig csütörtökönként találkozunk, kicsit eszünk, iszunk, és jókat énekelünk. Mi Soroksárnak van egy lengyel testvérváros, oda volt a népdalkör meghívva, és hát mondtuk, hogy ők csak svábul németül énekelnek. Nem baj, mindenki úgy énekel, ahogy tud, jöjjenek csak nyugodtan. Áldog nagy sikerük volt, nagyon tetszett. Voltunk már Németországban is, itt is, ott is, amott is, most még mint említettem, legutóbb most Lengyelországban. És akkor így énekelgetünk, hát Magyarországon már rengeteg sok helyen voltunk, többek között Pécsett is voltunk, és hát élvezzük, szeretjük csinálni. És hát szerintem, ameddig mozogni bírunk, és hangunk van, csináljuk.
2: Milyen dalokat énekelnek? Van esetleg soroksári gyűjtés?
1: A legtöbb magyarországi sváb településen énekelt nótákról a helyiek azt gondolják, hogy az az ő nótájuk. Aztán kiderül, hogy a világon mindenütt ugyanazokat éneklik. Tehát nem csak az ő nótáik és olyan soroksári nóták, van egy olyan az Inszlpaum, de hát ezt mi mondjuk, de ezt is éneklik mindenfelé, és mindenki magáénak tudja.

Kedves hallgatóink, az Egyhazában eheti adásának végéhez értünk. Augusztusban az 5. nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak a Miroslav Krezsa Horvát Iskola Központ új igazgatójának terveiről, a Murahalmi Szerb Hittantáborról, a Csaba Szabadiban megrendezett Almanapról, a Kitegyházi Pogácsa Fesztivál román fellépőiről, valamint a 34 éve alakult Soroksári Férfi Népdalkörről. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt, Kis Mónikát hallották.

Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.

A harangozó. Ioan Alexandru román költő verse, fordította Kányádi Sándor. Haza engemet, oda Erdélybe, szülőfalumba visznek majd egy este, a hant alatti nemzetség közé, a dombon lévő öreg cínterembe. Úgy történik, ahogy falun szokás, egy öreg ember lemossa a testem, begöngyölget kender vászomba, és égő gyertya lesz mind a két kezemben. Az első házba szállásolnak el, és elbúcsúztat majd a falu papja, és könyörögnek, ki mennyire tud, hogy testem a föld békén befogadja. Vőlegény szép fehér lobogót szegeznek édesanyám kapujára, tiszta kendő a kendő karikán, búzát s kalácsot helyeznek alája. Befognak két jó jármas bivajt, és előttük egy hozzáértő lépked. Így kísérnek végig a falumon, derekában a nagy szénás szekérnek. Minden átalótnál megáll a füstölő, hogy a pap az írásból idézhessen, így megyünk együtt, én szeretteim, révtől révig, egyre csöndesebben. Fölöttünk a haranglábon ülő gyermeksereg tekintete száldos, a harang szó megy el közülünk, a nagy haranggal el, az ő urához.